0: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2026.
1: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2026. Diese fünf Filme gehen ins Rennen um den Lux Publikumspreis 2026. Christie, Sorda, der Klang der Welt, Ein einfacher Unfall, Love Me Tender und Sentimental Value.
0: Christie ist ein Filmdrama des irischen Regisseurs und Fotografen Brendan Canty. Die Brüder Christie und Shane, die jahrelang getrennt voneinander waren und es in ihrer Kindheit in Pflegefamilien nicht leicht hatten, leben plötzlich wieder unter einem Dach. Sie müssen die Vergangenheit hinter sich lassen, besonders als Christie beginnt, Entscheidungen über seine Zukunft zu treffen.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
0: Der Film wurde bei der 75. Berlinale vorgestellt und mit dem großen Preis für den besten Film in der Kategorie 14+ ausgezeichnet. Im Juli 2025 gewann er beim internationalen Filmfestival Galway Film Flaw den Preis für den besten irischen Film.
1: Sorda, der Klang der Welt, ist ein spanisches Filmdrama der Regisseurin Eva Libertad aus dem Jahr 2025. Es ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kurzfilms, der 2023 für den spanischen Filmpreis Goya nominiert wurde. Angela, eine gehörlose Frau, die auf dem Land in Spanien arbeitet, erwartet mit ihrem hörenden Partner Hector ein Baby. Die Schwangerschaft und das Muttersein machen ihr allerdings große Angst, denn sie kann sich nicht vorstellen, wie sie sich mit ihrer Tochter verständigen wird. Nach der Geburt des Mädchens gerät das junge Paar in eine Krise, da Angela ihre Tochter in einer Welt aufziehen muss, die nicht für sie gemacht ist.
5: Lia.
6: Bonito. Un poco modernillo.
5: Hey.
1: Der Film wurde bei der 75. Berlinale vorgestellt. Dort gewann er den Panorama-Publikumspreis für den besten Spielfilm. Außerdem wurde er mit dem Hauptpreis des Internationalen Verbands von Filmkunsttheatern ausgezeichnet.
0: Ein einfacher Unfall ist ein Thriller des iranischen Regisseurs Jafar Panahi. Die iranisch-französisch-luxemburgische Koproduktion entstand im Jahr 2025. Vor der Werkstatt des Automechanikers Wahid hält mitten in der Nacht ein Wagen an, der einen Unfall hatte. Wahid erkennt in dem Fahrer einen Beamten wieder, der ihn früher gefoltert hatte. Aber er ist sich nicht ganz sicher, weil er das Gesicht seines Peinigers damals nie gesehen hatte.
7: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته
8: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
7: تا کی باید منتظر باشیم؟
8: تا وقتی که بهوش بیاد
7: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
9: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
7: نه بابا
0: Der Spielfilm wurde bei den 78. Filmfestspielen von Cannes vorgestellt, wo er den Hauptpreis, die Goldene Palme, gewann.
1: Love Me Tender ist ein französisches Filmdrama von Anna Cazenave-Combe. Clémence teilt sich das Sorgerecht für ihren Sohn Paul mit ihrem Ex-Ehemann Laurent, von dem sie schon mehrere Jahre getrennt ist. Als sie jedoch eine lesbische Beziehung mit Sarah eingeht, versucht Laurent ihr das Sorgerecht zu entziehen.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Bah oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez.
12: Simon Bobby, Simon B.
1: Der Film wurde bei den 78. Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un certain regard vorgestellt, wo er auch für die Queer Palm als bester Spielfilm nominiert wurde.
0: Sentimental Value ist ein Drama des dänisch-norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Die zwei Schwestern Nora und Agnes müssen nach dem Tod ihrer Mutter erneut Kontakt zu ihrem entfremdeten Vater Gustav aufbauen, einem Filmregisseur mit großer Vergangenheit, der die Familie verließ, als sie noch Kinder waren. Das Leben der beiden Schwestern hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Für Nora ist ihre Schauspielkarriere am wichtigsten, während sich Agnes für ein konventionelleres Familienleben entschieden hat. In der Hoffnung auf ein Comeback als Regisseur will Gustav einen Film über das tragische Leben seiner Mutter drehen, das vom Trauma des Krieges geprägt war. Als Nora die ihr angedachte Hauptrolle allerdings ablehnt, bietet er sie stattdessen einem Hollywood-Star an. Mit dem Film versucht Gustav, sein berufliches Ansehen zurückzugewinnen. Doch kann er die zerrüttete Beziehung zu seinen Töchtern wieder in Ordnung bringen?
4: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
11: Vad sa du?
4: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
11: Vilket projekt då?
4: Det är det han snackat med dig om.
11: Min film? Den han skrev till mig?
4: Ja, den du ville spela i.
0: Der Film wurde 2025 bei den Filmfestspielen von Cannes vorgestellt, wo er breite Anerkennung fand und mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Außerdem geht Sentimental Value für Norwegen ins Rennen um den Oscar 2026 für den besten internationalen Film.
1: Die fünf Finalisten wurden von einer Jury ausgewählt, in der Filmfachleute aus ganz Europa vertreten sind. Wer in der Jury sitzt, entscheiden jedes Jahr Mitglieder des Parlamentsausschusses für Kultur und Bildung. Die für den Lux Publikumspreis nominierten Filme werden vom Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments in den 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in Kinos in der gesamten EU gezeigt.
0: Wer die Vorführungen besucht, kann die Filme anschließend über eine eigens eingerichtete Plattform bewerten und jedem Film bis zu 5 Sterne geben. Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments geben ihre Bewertung ab. Welcher Film gewinnt, entscheiden zu einer Hälfte die Bewertungen des Publikums, zur anderen die der Abgeordneten. Der Gewinnerfilm wird im April im Europäischen Parlament feierlich bekannt gegeben.
1: Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen mit europäischer Tragweite zu schärfen. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments hat für die Ausgabe 2026 erstmals alle 5 nominierten Filme für Gehörlose und Schwerhörige in alle 24 EU-Amtssprachen untertitelt.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
13: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
14: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
13: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztályrészül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette, éjt nappallá téve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
14: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
13: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan Antonio Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
15: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
14: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdulták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba tacítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
13: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
14: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszerszintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
13: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színesbőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
14: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
13: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
14: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.

0: Látás. A lista élén Kína áll, függetlenül attól, hogy 2060-ra ők is célul tűzték ki a klímasemlegességet. A világ összes üvegházhatású gázkibocsátásának közel egyharmada írható a számlájukra. Mindez leginkább a szénnek és a gyors ipari növekedésnek tudható be.
1: A következő a sorban az Egyesült Államok. Ott a közlekedésből és a szállításból, az energiatermelésből és fogyasztásból, valamint az ipari tevékenységekből ered a kibocsátás zöme.
0: Aztán jön India, és 2023-as adatok szerint a globális összkibocsátás mintegy 6%-ával a negyedik helyen az Európai Unió. Viszont az uniós tagállamok az elmúlt években már egyenletesen elkezdték csökkenteni a kibocsátásukat.
1: A világ több fejlődő országa is követné példájukat, de pénzügyi és technikai segítségre van szükségük ahhoz, hogy véghez is tudják vinni terveiket. Persze olyan országok is akadnak, ahol megfeneklettek ezek a klímavédelmi törekvések. Félő, hogy így nem jön majd össze globálisan a másfél fokos cél.
0: Egyértelmű, hogy csak akkor kerülhetjük el a súlyos éghajlatváltozást, ha ezért mindenki hajlandó áldozatot hozni. Együttes kötelezettségvállalás nélkül mit sem változik a helyzet, és zátonyra futhat a párizsi megállapodás. Az is aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államok 2025. januárjában másodjára hivatalba lépett elnökének, Donald Trumpnak az volt az egyik legelső intézkedése, hogy ismét kiléptette országát az egyezményből.
1: A párizsi megállapodás csak az elvi kereteket határozza meg. Az már a nemzeteken és rajtunk egyéneken múlik, hogy ténylegesen mi valósul meg belőle. Az Európai Unió az Európai Parlamenttel az élen továbbra is amellett érvel, hogy a klímaváltozás megfékezéséhez minél hamarabb cselekedni kell, mégpedig méltányos módon és mindenkinek. Végtére is a klímaválság nem korlátozódik egy-egy országra vagy régióra, a probléma mindenkit érint. Megoldása is legyen tehát közös.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
2: Premiul Lux, Premiul European de Film al Publicului, ediția 2024. Câștigătorul ediției din 2024 a premiului Lux, premiul european de film al publicului, este The Teacher's Lounge. În The Teacher's Lounge, regizorul german Ilker Chatak spune povestea Carlei, o tânără profesoară de liceu, al cărei idealism o deosebește de colegii ei. Când o serie de furturi neelucidate strică atmosfera din cancelarie, Carla decide să investigheze.
3: Achtung! Fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Filmul a câștigat 5 trofee la premiile cinematografiei germane și a primit eticheta Europa Cinemas pentru cel mai bun film european. În cadrul Berlinalei, i-a fost acordat premiul pentru cinematografia de artă în secțiunea Panorama.
9: Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussagen, verstehst du?
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
7: Was im leeren Zimmer?

0: interessiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Celelalte patru filme nominalizate au fost 20,000 Species of Bees, Frunze căzătoare, Pe Adamant și Sauna secretelor. Cele cinci filme au rulat pe ecranele din toată Europa, iar publicul a putut să le voteze. Clasamentul final a fost stabilit prin combinarea punctajului acordat de public cu punctajul acordat de eurodeputați. Voturile celor două categorii au avut o pondere egală de 50%. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan și pune în centrul discuțiilor filme care tratează subiecte sociale și politice. El își propune să încurajeze dezbaterea și să construiască, prin intermediul filmelor, o identitate europeană mai puternică. Acest podcast v-a fost prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Schengen.
3: Dabartiniai Schengeno erdvei priklauso 27 Europos šalys, 23 Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandija, Lichtensteinas, Norvegija bei Šveicarija. Šioje erdvėje galima laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą be patikrinimų kertant sieną sausumą, jūrą ar orų. Taigi, būsite patikrintas tik kirsdamas išorės sieną. Tai yra siena tarp Šengeno erdvei priklausančios šalies ir trečiosios šalies, pavyzdžiui, Lenkijos ir Ukrainos. Neseniai Šengeno erdvė išsiplėtė dar keliomis naujomis narėmis. 2023 m. sausio 1 dieną prie jos prisijungė Kroatija. 2023 m. pabaigoje Europos Sąjungos šalys vienbalsiai pritarė oro ir jūrų vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolės panaikinimui nuo 2024 m. kovo 31 dienos. Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi Europos Sąjungos valstybės narės nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo į šią erdvę be sienų kriterijus.
2: Libre circulation des personnes. Schengen. It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Airija nėra teisiškai pareigota prisijungti prie Šengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę, nepaisant to, ar jų šalis priklauso Šengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Šengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Šengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Vizą turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Šengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
2: Schengen.
3: Šengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama, pavyzdžiui, oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Šengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Šengeno erdvei priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Praktiškai šią galimybę yra pasinaudota keletą kartų. Pavyzdžiui, dėl terorizmo grėsmių sienų kontrolę buvo grąžinusi Prancūzija.
2: Schengen.
3: Taigi, Schengeno erdvės tikslas ne tik palengvinti judėjimą, bet ir užtikrinti saugumą visoje jos teritorijoje. Schengeno informacinė sistema yra specialiai sukurta duomenų bazė, kurioje policija ir kitos kompetentingos valdžios institucijos gali ieškoti ir tikrinti informaciją apie, be kita ko, dingusius ar ieškomus asmenis. Tai įvairių šalių teisėsaugos organų bendradarbiavimo platforma, padedanti užtikrinti aukšto lygio saugumą, ypač prie Schengeno erdvės išorės sienų. Dabar grįžkime prie istorijos. Schengeno erdvė buvo sukurta 1985 metais penkioms ES valstybėms narėms nusprendus panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ši iniciatyva buvo pagrįsta siekiu po antrojo pasaulinio karo stiprinti Europos integraciją, o jos tikslas – kurti tarpusavio pasitikėjimą panaikinant sienas. Pavadinimą erdvei suteikė Liuksemburgo miestelis Schengenas, kuriame šią erdvę įsteigusios valstybės pasirašė pirminį susitarimą. Į ES teisinę sistemą Amsterdamo sutartimi įtrauktas vadinamasis Schengeno teisynas. Tai yra Schengeno susitarimai ir su jais susijusios nuostatos, kurios jau apie 25 metus yra neatsiejama ES teisės dalis. Dabar, nuo Schengeno susitarimo pasirašymo dienos praėjus beveik 40 metų, Schengeno erdvėje laisvai judėti gali daugiau kaip 400 milijonų piliečių. Schengeno erdvė ne tik užtikrina laisvą žmonių judėjimą darbo reikalais arba laisvalaikiu, bet ir skatina Europos ekonomiką, taip padedama gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Taigi, ši erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos projekto laimėjimų.
0: Sokan az uniós jogalkotás hallatán főleg nagyobb ívű dolgokra, például a közös agrárpolitikára, az unió költségvetésére vagy az európai zöld megállapodásra gondolnak. Pedig a legtöbb uniós jogszabály sokkal közvetlenebbül a városok és a régiók szintjén hat az emberek mindennapi életére. A Régiók Európai Bizottsága pontosan azért jött létre, hogy az uniós döntéshozatalban a városok és a régiók érdekeit képviselje.
6: A Régiók Bizottsága az uniós intézmények tanácsadó szerve. A városok és régiók szükségleteinek és elvárásainak ismeretében azon fáradozik, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek igazodnak a helyi viszonyokhoz. Az európai zöld megállapodással kapcsolatban például az Európai Bizottsággal közösen adott ki kézikönyvet, hogy iránymutatással szolgáljon a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament köteles konzultálni a régiók bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő minden jogszabályról. Ha ezt elmulasztják, akkor a régiók bizottsága intézményes jogainak védelme érdekében az Európai Unió bíróságához fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a bíróságról és munkájáról szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az Európai Unió Bírósága című epizódját. Ezen kívül a Régiók Bizottsága bármely témában véleményt nyilváníthat, ha úgy ítéli, hogy valamely jogszabályjavaslat szembe megy a helyi vagy regionális érdekekkel.
0: A Régiók Bizottságát a Maastrichti szerződés hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy képviseletet adjon az uniós régiók politikusainak, és hidat képezzen az EU lakosai és az uniós intézmények között. A bizottság első ülésére 1994-ben került sor Brüsszelben. A tagokat eredetileg 4 évre nevezték ki az uniós tagországok. A bizottság összetétele időközben a nizzai szerződéssel megváltozott. A tagok megbizatása immár 5 évre szól, és a korábbiakhoz képest ma már követelmény, hogy valamely regionális vagy helyi önkormányzat választott képviselői legyenek.
6: A régiók bizottságának 329 tagja van, akik plenáris üléseken tanácskoznak. Az unió több mint 92 ezer települését és 240 régióját képviselik. Az uniós tagországok a régiók bizottságában az Európai Parlamenthez hasonlóan népességük arányában képviseltetik magukat. Minél nagyobb egy adott ország, annál több képviselői hellyel rendelkezik. Ebből adódóan például Németország, Franciaország és Olaszország rendelkezik a legtöbb képviselővel, mégpedig mindhármuk 24-gyel. Máltának, a legkisebb uniós országnak 5, Ciprusnak és Luxemburgnak pedig 6-6 képviselője van. A helyek ilyetén elosztása biztosítja, hogy a nagyobb országoknak ne legyen túl nagy a súlyuk a bizottságban, mégis figyelembe legyen véve népességük nagysága.
0: Az Európai Parlamenthez hasonlóan a képviselők itt is politikai csoportokba tömörülnek. Az elnököt és az első alelnököt a képviselők választják meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ezek a szakbizottságokkal együttműködve véleményeket, jelentéseket és állásfoglalásokat fogalmaznak meg, amelyekről aztán az egész intézmény a plenáris ülésein szavaz.
6: A régiók bizottsága azonban nem csak politikai tevékenységet folytat. Egyik fontos célkitűzése a regionális, a helyi és az egyéni szintű részvétel ösztönzése. Felméréseiben, konzultációiban és rendezvényein regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nemkormányzati szervezetek, szakértők, tudományos szakemberek és civil társadalmi szereplők is részt vehetnek. Az egyik ilyen rendezvény a Régiók és Városok Európai Hete. A minden év októberében Brüsszelben tartott 4 napos tanácskozáson politikusok, szakértők, valamint vállalkozások, pénzügyi intézmények, helyi és európai szakmai szövetségek képviselői találkoznak egymással. 1000-nél is több felszólalás hangzik el ilyenkor az unió helyi és regionális politikájával kapcsolatban.
0: A Régiók Bizottsága ítéli oda az Európai Vállalkozói Régiódíjat. Az elismeréssel, amelyre minden politikai szintű hatáskörrel bíró területi egység pályázhat, a kiemelkedő és innovatív vállalkozás politikai stratégiákat díjazza az intézmény. A győztesek az adott évre megkapják az Európai Vállalkozói Régió címet. A díjat 2025-ben a spanyolországi Galícia Autonóm Közösség, a horvátországi Krapina-Zagorje megye és a lengyelországi Mazovia Vajdaság kapta. A Régiók Bizottsága a fiatal politikusokat is támogatja, és testre szabott képzést biztosít számukra. Fiatal vezetőket hív meg plenáris üléseire és rendezvényeire, például a Régiók és Városok Európai Csúcs találkozójára, ahol polgármesterekkel, regionális vezetőkkel és európai parlamenti képviselőkkel találkozhatnak.
6: A Régiók Bizottsága a közösségeikkel szoros kapcsolatot ápoló helyi és regionális önkormányzatok hangját felerősítve hidat képez az uniós intézmények és a polgárok között. Bár Brüsszel és Strasbourg sokunk számára távolinak tűnhet, a Régiók Bizottsága közelebb hozza őket otthonunkhoz.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
2: 2022 ist das Europäische Jahr der Jugend. Das Thema Bildung ist deshalb in diesem Jahr für das Europäische Parlament besonders wichtig. Europäische Jahre ruft die Europäische Union seit 1983 aus. Sie will so das Bewusstsein für bestimmte Themen schärfen. Außerdem will sie dafür sorgen, dass darüber in den EU-Staaten diskutiert wird und dass die Staaten untereinander mehr auf Dialog setzen. Am 14. Oktober 2021 schlug die Europäische Kommission vor, das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend zu erklären. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU im Europäischen Jahr der Jugend 2022 im Bildungsbereich vorhat.
7: Das Ziel des Europäischen Jahres der Jugend ist, junge Leute in der nach der Corona-Pandemie veränderten Welt noch stärker zu unterstützen und einzubeziehen. Die vorgesehenen Maßnahmen sollen an laufende Programme und Projekte anknüpfen, in Verbindung mit dem ökologischen und digitalen Wandel stehen und junge Leute dazu bewegen, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Von dem, was junge Leute tun und denken, erhofft man sich frischen Wind für das gemeinsame Projekt Europa. Geplant sind in diesem Jahr Konferenzen, Veranstaltungen und Informationskampagnen. Es soll aber auch Möglichkeiten geben, Ideen auszutauschen und zusammenzutragen. Außerdem sollen Programme und Finanzierungsmöglichkeiten für junge Leute gefördert werden. Um die junge Generation einzubeziehen, ist ein Bereich besonders wichtig: die Bildung. Was unternimmt die Europäische Union zurzeit auf diesem Gebiet? Zunächst einmal, den Bereich Aus- und Weiterbildung regelt jeder Mitgliedstaat selbst. Doch die EU spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle dabei, Bildungsangebote über Ländergrenzen hinweg zugänglicher zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass sie den Bologna-Prozess zur Schaffung des europäischen Hochschulraums umgesetzt hat. Mit ihrem Programm Erasmus Plus, das auf mehr europaweite Mobilität setzt, will sie den Bildungsbereich modernisieren. Und mit der Kopenhagener Erklärung hat sie für engere zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung gesorgt. Seit 2010 gibt es für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung einen strategischen Rahmen. Damit legte die EU für einen Zeitraum von 10 Jahren zahlreiche Bildungsziele fest. Einige davon wurden erreicht, andere nicht. Zum Beispiel nehmen mehr Kinder an der frühkindlichen Bildung teil und mehr Studierende schaffen einen Abschluss. Doch wo Licht ist, ist leider auch Schatten. Eine Studie von 2018 ergab, dass auch die Zahl der 15-Jährigen mit schwachen Grundkenntnissen größer geworden ist. In der EU sind sich Kommission, Rat und Parlament einig, dass die allgemeine und berufliche Bildung einer der wichtigsten Zukunftsbereiche ist. Lebenslanges Lernen ist nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger von heute wichtig, sondern auch für die von morgen. Es hilft, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten und besser auf die sich häufenden Krisen vorbereitet zu sein. Lebenslanges Lernen sollte der Bevölkerung auch helfen, am ökologischen und digitalen Wandel der Gesellschaft mitzuwirken und diese Herausforderungen zu meistern. Die 3 EU-Organe setzen deshalb auf noch engere Zusammenarbeit. Sie wollen die Bildungsquoten in der gesamten EU heben. Ihre Strategie dafür ist ein europäischer Bildungsraum, in dem die EU-Staaten bei einigen Bildungsaspekten zusammenarbeiten, aber insgesamt die Kontrolle behalten können. Für diesen europäischen Bildungsraum sprachen sich Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zum ersten Mal 2017 auf dem Sozialgipfel im schwedischen Göteborg aus. Seitdem haben sich Kommission und Rat intensiv darüber ausgetauscht, wie dieser europäische Bildungsraum aussehen sollte. Die zentralen Punkte dabei: bessere Bildung für junge Leute in einem Umfeld, das von Anfang an Inklusion und Gleichstellung fördert. Durch die engere Zusammenarbeit im Bildungsbereich soll es auch Erwachsenen einfacher gemacht werden, lebenslang und zukunftsorientiert zu lernen, zum Beispiel mit Blick auf den Wandel der Gesellschaft und Wirtschaft. Der gemeinsame Bildungsraum Europa ist aber keine neue Idee. Er ist seit dem Zweiten Weltkrieg ein fester Bestandteil der europäischen Einigung. Das zeigte das Europäische Parlament 2021 mit einer entsprechenden Studie. Das Parlament ist deshalb für den einheitlichen europäischen Bildungsraum, der allerdings auch angemessen finanziert werden muss, damit Bildung allen Lernenden gleichermaßen zugänglich wird. Das gilt auch für die auf Mobilität ausgerichteten Programme der EU. Das bekannteste davon ist sicherlich das Programm Erasmus bzw. Erasmus Plus. Von 2021 bis 2027 fließen im Rahmen der Neuauflage von Erasmus Plus Gelder in die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Von 2014 bis 2020 machte Erasmus Plus mehr als 4 Millionen Menschen Mobilität möglich. Das neue Programm soll noch weitergehen und bis zu 12 Millionen Teilnehmende erreichen. Wichtig auch hierbei das lebenslange Lernen. Mit dem neuen Erasmus Plus sollen außerdem die Weichen dahingestellt werden, dass der europäische Bildungsraum bis 2025 Wirklichkeit wird. Zu den wichtigsten Vorhaben im Rahmen von Erasmus Plus, den sogenannten Leitinitiativen, zählen die europäischen Hochschulnetze und der europäische Studierendenausweis, der das Studieren über Grenzen hinweg erleichtern soll. Beim neuen Erasmus Plus liegt der Schwerpunkt auch auf der Integration und das Programm soll für die Teilnehmenden allgemein einfacher werden. Sport ist nun Teil der Hauptstruktur des Programms, das noch stärker auf die Digitalisierung ausgerichtet ist, neue Wissensbereiche einbezieht und mit dem neuen Programmteil Discover EU jungen Leuten Reisen quer durch die EU ermöglicht. Fazit: Die Europäische Union und ihre Organe wollen den Unionsbürgerinnen und Bürgern bessere Lernmöglichkeiten bieten. Mit zeitgemäßen Neuauflagen bewährter Projekte und ganz neuen Projekten. Aushängeschilder wie das Programm Erasmus Plus erleichtern auch künftig die Mobilität in Europa. Sie bringen Studierende dazu, über den Tellerrand hinauszublicken. Von besonderer Bedeutung ist dabei der europäische Bildungsraum, der bis 2025 geschaffen werden soll. Er soll dazu beitragen, EU-weit Ungleichheiten und Bildungsdefizite zu beseitigen. Die Bemühungen um Verbesserungen im Bildungsbereich gehen weiter, sowohl auf der Ebene der EU als auch in den Mitgliedstaaten. Der Bedarf ändert sich und es gibt immer etwas zu tun. Bildungsdebatten und Gesetze werden deshalb das Europäische Parlament auch in Zukunft beschäftigen. Vor allem aber im Europäischen Jahr der Jugend 2022. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
8: Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2026. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2026 se poteguje 5 filmov. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender in Sentimental Value. Film Christie je drama po scenariju in v režiji irskega filmskega ustvarjalca in fotografa Brendana Cantyja. Christie in Shane sta odtujena brata, ki ju je zaznamovalo težko otroštvo v rejništvu in se nenadoma znajdeta pod isto streho. Čakajo spoprijemanje s preteklostjo, Christie pa mora sprejeti tudi odločitev glede prihodnosti.
9: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
10: You're Shane's brother, aren't you?
11: I am, yeah. Christie.
8: Film so prvič predvajali na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je osvojil veliko nagrado v mladinski sekciji generacije 14+. Julija 2025 pa je na filmskem festivalu Galway Film Fla prejel nagrado za najboljši irski film. Deaf je španska drama iz leta 2025, ki jo je napisala in režirala Eva Libertad. Film je nadaljevanje istoimenskega kratkega filma, ki je bil leta 2023 nominiran za nagrado Goya. Angela je gluha in dela na španskem podeželju. Slišečim partnerjem Ektorjem pričakujeta otroka. Nosečnost v Angeli vzbuja občutke tesnobe glede materinstva, skrbi pa jo tudi, kako se bo z otrokom sporazumevala. Rojstvo deklice povzroči krizo v odnosu med staršema, saj mora Angela ugotoviti, kako naj hčer vzgoji v svetu, ki ni prilagojen njenim potrebam.
12: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
8: Film je bil prvič predvajan na 75. Berlinalu. Tam je osvojil nagrado občinstva Panorama za najboljši celovečerni film in glavno nagrado Mednarodne konfederacije umetniških in eksperimentalnih kinematografov. It Was Just an Accident je triler iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral iranski režiser Jafar Panahi. Gre za iransko-francosko-luksemburško koprodukcijo. Sredi noči v delavnico mehanika Vahida pripeljejo poškodovan avto. Pri tem sliši nekaj, zaradi česar se mu zazdi, da je voznik avtomobila vladni uradnik, ki ga je v preteklosti mučil. Ker pa njegovega obraza ni nikoli videl, o tem ne more biti popolnoma prepričan.
11: Migam doze in daruje šat zjad bide karšo sahte.
13: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
11: تا کی باید منتظر باشیم؟
13: تا وقتی که بهوش بیاد.
11: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
14: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
11: نه بابا.
8: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu 78. filmskega festivala v Cannesu, kjer je osvojil Zlato palmo. Love Me Tender je francoska drama, ki jo je napisala in režirala Anna Cazeneuve-Combe. Clemence se je pred več leti ločila od Lorona, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Polom. Ako začne Clemence novo razmerje s Saro, izkuša Loron preprečiti stike s sinom.
15: Là, on peut y aller comme ça?
16: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
8: Usain Bobby, Usain Bey. Film so prvič predvajali leta 2025 v sekciji Posebni pogled na 78. festivalu v Cannesu, kjer je bil nominiran tudi za nagrado Queer Palm. Sentimental Value je komična drama dansko-norveškega režiserja Joakima Trierja. Sestri Nora in Agnes se morata po smrti matere soočiti z otojenim očetom Gustavom, nekdaj slavnim filmskim režiserjem, ki jo je v otroštvu zapustil. Nora je gledališka igralka. Njena življenjska pot se močno razlikuje od sestrine, ki je izbrala družinsko življenje. Gustav, ki si želi ponovnega poklicnega uspeha, se odloči posneti film, osnovan na tragičnem življenju njegove matere, ki ga je zaznamovala vojna. Ko Nora zavrne glavno vlogo, Gustav vlogo dodeli hollywoodski zvezdi. Gustav želi s filmom ponovno zasloveti. Toda ali lahko popravi tudi okrnjen odnos s hčerkama?
17: Ja, man er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
18: Hva sa du?
17: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
18: Hvilket prosjekt da?
17: Det er det han snakket med deg om.
18: Min film? Den han skrev til meg?
17: Ja, den du ikke ville spille i.
8: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu festivala v Cannesu, kjer je prejel številne pohvale in osvojil veliko nagrado. Je tudi norveški kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši tujejezični film za leto 2026. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je o zaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. Služba Evropskega parlamenta za prevajanje je vseh 5 nominiranih filmov podnaslovila za gluhe in naglušne v 24 uradnih jezikih Evropske unije. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
19: Kasmet kovo 8-ąją žmonės visame pasaulyje švenčia Tarptautinę moters dieną. Šią dieną pagerbiama kova už lyčių lygybę ir džiaugiamasi šioje srityje padaryta pažanga. Ši tradicija prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį nuo pokyčių reikalaujančių darbininkių judėjimų. Europa buvo šių įvykių centre. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje pažvelgsime į svarbiausius įvykius kovoje už moterų lygias teises. Tarptautinės moters dienos idėja užgimė pirmaisiais 20-ojo amžiaus metais susiformavusiuose darbininkių judėjimuose. Viskas prasidėjo nuo aktyvisčių. Jungtinėse valstijose drabužių sektoriaus darbuotojos kovojo už geresnį darbo užmokestį, trumpesnes darbo valandas ir teisę balsuoti. 1908 metais į Niujorke vykusią demonstraciją susirinko 15 tūkstančių moterų. Po metų paminėta pirmoji nacionalinė moters diena. Vis dėlto moters dienos idėja realiai gyvendinta Europoje. 1910 metais Kopenhagoje vykusioje svarbioje socialisčių konferencijoje Vokietijos aktyvistė Klara Zetkin pasiūlė plataus užmojo idėją – kasmet visose šalyse minėti Tarptautinę moters dieną. Buvo siekiama tarptautiniu mastu suvienyti moteris kovai už teisę balsuoti, vienodą darbo užmokestį ir tinkamas darbo sąlygas. Ši idėja sulaukė tvirto palaikymo. Pirmoji oficiali Tarptautinė moters diena buvo minima 1911 metais keliose Europos šalyse, įskaitant Austriją, Daniją, Vokietiją ir Šveicariją. Daugiau nei milijonas moterų ir vyrų išėjo į gatves, agituodami už moterų balsavimo ir darbo teisės. Tuomet, 1917 metais, įvyko esminis lūžis. Kovo 8 dieną Petrokrato dabartinio Sankt Peterburgo darbininkės pradėjo streiką, reikalaudamos duonos ir taikos. Jos protestavo prieš karą, badą ir politinę priespaudą. Vos per kelias dienas jų veiksmai padėjo įsipliekti Rusijos revoliucijai. Tų metų pabaigoje Rusijos moteris išsikovojo teisę balsuoti. Pažymint šį įvykį, kovo 8 diena buvo pasirinkta oficialia Tarptautinė moters diena, tačiau Jungtinės tautos ją oficialiai pripažino tik 1977 metais. Po antrojo pasaulinio karo siekis užtikrinti lyčių lygybę tapo neatsiejama naujosios Europos dalimi. Jau 1957 metais sudarytoje Romos sutartyje, kuri yra ES teigiamasis dokumentas, buvo įtvirtintas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas. Taigi, lyčių lygybės aspektas ES buvo svarbus nuo pat pradžių. Per pastaruosius dešimtmečius ES priėmė politikos priemonės susijusias su lyčių lygybe užimtumo, vaiko priežiūros atostogų ir kovos su smurtu dėl lyties srityse. Tačiau daryti pažangą šioje srityje nėra lengva. Vis dar pasitaiko, kad už lygiavertį darbą moteris gauna mažesnį atlyginimą nei vyrai. Vadovaujamasis pareigas užimančių moterų skaičius taip yra nepakankamas. Ir deja, dar labai daug moterų patiria smurtą. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį formuojant pastarųjų metų ES lyčių lygybės politiką. 2023 metais žengtas didelis žingsnis į priekį, ES priėmus privalomas taisyklės dėl darbo užmokesčio skaidrumo. Pirmą kartą istorijoje įmonės privalės parodyti, kad vyrai ir moterys už vienodą darbą gauna vienodą užmokestį. Parlamentas taip pat įdėjo ypač daug pastangų, kovodamas su smurtu dėl lyties. Po kelerius metus trukusių Europos parlamento narių raginimų, ES prisijungė prie Stambulo konvencijos. Šis svarbi sutartis, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą namuose, ES įsigaliojo 2023 metų spalio 1 dieną, nepaisant to, kad kai kurios valstybės narės jos dar neratifikavo. 2024 metais Europos parlamento nariai žengė svarbų istorinį žingsnį paremdami ES pirmąjį teisės aktą skirtą kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Tuo tarpu visai neseniai 2025 metų lapkritį parlamento nariai Europos komisijai aiškiai pranešė, kad pats laikas parengti naują laikotarpio nuo 2026 iki 2030 metų plataus užmojo planą dėl lyčių lygybės. Jie paragino imtis griežtesnių priemonių kovai su smurtu dėl lyties, užtikrinti geresnės galimybes moterims naudotis sveikatos paslaugomis ir padaryti reikšmingą pažangą naikinant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Jie taip pat įspėjo, kad moterų teisės būtina apsaugoti, net jei kai kurios šalys priešinasi lyčių lygybei. Europos parlamentas taip pat siekia didinti moterų atstovavimą politikoje. 1979 metais, kai įvyko pirmieji tiesioginiai Europos parlamento rinkimai ir pirmininkė buvo išrinkta Simone Veil, moterys sudarė tik 16% Europos parlamento narių. Šiandien šis skaičius išaugo iki beveik 40%. Todėl galima drąsiai tvirtinti, kad Europos parlamentas yra vienas iš geriausiai lyčių pusiausvyrą užtikrinančių parlamentų pasaulyje. Vėl ir vėl patvirtindama savo įsipareigojimą siekti lyčių lygybės, kasmet kovo 8 dienos proga jis rengia specialias diskusijas ir renginius. Tarptautinė moters diena – tai ne tik data. Tai raginimas geriau užtikrinti lyčių lygybę. Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, kova už moterų teisės tebesitėse ir Europos Sąjunga joje atlieka svarbų vaidmenį. Pažanga neįvyksta savaime, jei pasiekti reikalingi žmonės ir veiksmai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
20: Bonjour, je suis Alexandra Moffret, professionnelle francophone des langues et de l'interculturalité du service de traduction du Parlement européen, le Parlement le plus multilingue au monde. Chaque jour, notre personnel traduit une multitude de documents dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Nous ne traduisons donc pas uniquement vers les langues les plus parlées, comme l'anglais et le français, nous traduisons également vers l'irlandais, le maltais, le letton, l'estonien, le slovène et bien d'autres langues. Respecter la démocratie, c'est respecter la diversité linguistique. Les langues qui ont peu de locuteurs dans l'Union européenne bénéficient-elles d'une attention suffisante? Absolument, et c'est en grande partie grâce aux initiatives de l'Union qui visent à promouvoir les langues officielles les moins parlées. Plus de 200 langues sont parlées en Europe. Parmi elles, seules 24 sont des langues officielles de l'Union européenne. Certaines de ces langues, comme l'allemand, le français et l'italien, comptent de nombreux locuteurs, même en dehors de l'Union. D'autres, comme l'irlandais et le maltais, sont moins parlées, mais elles sont tout aussi importantes et tout autant officielles. Et il y a une explication à cela. L'Union européenne a été fondée avec l'idée d'unir les États membres dans leur diversité. Cette idée, qui est au cœur des idéaux de l'Union, est d'ailleurs devenue sa devise. Et derrière cette vision se cache une conviction profonde. La diversité linguistique n'est pas un obstacle, c'est un trésor qui mérite d'être protégé, promu et célébré. Regardons tout cela d'un point de vue juridique. Deux textes clés montrent clairement l'engagement de l'Union en faveur de la diversité linguistique. D'abord, l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique ». Ensuite, l'article 3 du traité sur l'Union européenne dispose que « l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen ». Ce ne sont pas des mots vides de sens. Ces articles constituent le fondement juridique d'une série de mesures concrètes. Par exemple, l'Union a adopté une recommandation du Conseil visant à promouvoir l'apprentissage d'au moins deux langues en plus de sa propre langue maternelle. Cela peut paraître ambitieux, mais les citoyens de l'Union sont favorables à cette idée. Selon une enquête Eurobaromètre de 2024, plus de 8 citoyens de l'Union sur 10 estiment que tout le monde devrait parler au moins une langue étrangère. Jetons un coup d'œil du côté du Parlement européen, où l'engagement de l'Union en faveur de la diversité linguistique est mis en œuvre chaque jour. Ici, les 24 langues officielles de l'Union sont traitées sur un pied d'égalité. Chaque discours prononcé lors des sessions plénières du Parlement est interprété en temps réel. Et la législation est traduite dans toutes les langues officielles. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, chaque année, le service de traduction du Parlement européen traduit l'équivalent d'une pile de documents aussi haute que la Tour Eiffel. Si vous êtes traducteur, étudiant ou simplement passionné de langue, sachez que vous avez accès à IAT, la base terminologique officielle de l'Union européenne. Et elle est immense, avec plus de 8 millions de termes répartis sur plus d'un million d'entrées, il s'agit de la plus grande base de données terminologiques multilingues au monde. Elle englobe les 24 langues officielles, ainsi que le latin. Mais le soutien de l'Union aux langues ne se limite pas à ses institutions. Il va bien plus loin, dans les salles de classe, les théâtres, les bibliothèques et en ligne, où les langues prennent vie grâce à l'éducation, à la culture et à la créativité. Vous connaissez sûrement Erasmus+, comme le programme d'échange étudiant de l'Union européenne. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il comprend aussi des projets visant à promouvoir des langues moins parlées. Il s'agit de projets créatifs et innovants qui font participer des écoles, des universités et des associations culturelles. Leur objectif est d'encourager les communautés linguistiques à continuer à apprendre et à utiliser leur langue. Voyons cela de plus près avec deux exemples qui viennent de Slovaquie et d'Irlande. Le premier est un projet mené par l'université de Trnava, en Slovaquie, en partenariat avec des universités de Serbie et de Slovénie. L'objectif du projet était d'améliorer l'enseignement du slovaque à l'étranger. Les chercheurs ont donc mis au point des méthodes et des programmes d'enseignement efficaces, en particulier dans les régions où le slovaque est une langue minoritaire. Le deuxième exemple est le projet WikiWomen, qui réunissait des écoles, des organisations linguistiques et des fondations Wikipédia de langues peu parlées. Dans le cadre de cette initiative, des étudiants irlandais ont étudié la vie de femmes notables qui ne figuraient pas sur Wikipédia pour ensuite rédiger des articles à leur sujet en irlandais. L'objectif était de renforcer les compétences numériques des jeunes, de promouvoir l'égalité de genre et de contribuer à préserver la langue irlandaise. Bien que l'irlandais soit la première langue officielle de l'Irlande et une langue officielle de l'Union, elle n'est parlée quotidiennement que par une proportion relativement faible de la population et elle est considérée comme une langue menacée. Vous avez peut-être entendu parler du film danois Drunk, du roman maltais Je t'ai vu pleurer et du forum Baltic Sea Docs. Mais savez-vous ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont tous été soutenus par le programme Europe Créative. Doté d'un budget de plus de 2 milliards d'euros pour la période 2021-2027, Europe Créative est le programme phare de l'Union européenne en faveur des secteurs de la culture et de la création. Il finance le théâtre, le cinéma, l'édition, les festivals et un large éventail d'initiatives artistiques toutes axées sur la diversité linguistique et culturelle. L'une de ses actions clés consiste à soutenir la traduction et la distribution d'œuvres littéraires dans toute l'Europe. De 2014 à 2020, le programme a participé au financement de la traduction et de la promotion de plus de 3500 livres. L'objectif était de rendre accessible à un plus large public, au-delà des frontières nationales, les récits issus de petites communautés linguistiques. Europe Créative soutient également le sous-titrage et le doublage de films pour veiller à ce que le cinéma soit accessible dans les 24 langues officielles de l'Union, y compris pour les plus petites communautés linguistiques. Enfin, il finance des programmes de coopération culturelle internationale et des festivals et donne ainsi à des centaines d'écrivains, de cinéastes, de traducteurs et d'artistes la possibilité de toucher un nouveau public et de travailler au-delà des frontières. Ainsi, Europe Créative renforce l'accès à la culture et à l'expression artistique dans toutes les langues de l'Union, quel que soit le nombre de locuteurs. Que vous apparteniez à une communauté linguistique minoritaire ou que vous soyez simplement curieux d'en apprendre davantage, nous vous invitons à découvrir des possibilités offertes par des programmes tels qu'Erasmus+ et Europe Créative. Et ici, sur Europarl Radio, nous apportons aussi notre contribution en produisant tous nos podcasts en français et dans les 23 autres langues officielles de l'Union. C'est une autre façon pour le Parlement européen de promouvoir l'inclusion, l'accessibilité et la participation de tous les citoyens. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio multilingue du Parlement européen.